0: Katonák voltatok?
1: Nem, hál' Istennek.
2: Hogy jön ez ide? Mire?
0: Mire hármat számolok.